0: se szeretett be, szeged me, és te tolszottél, és kárán pakartél.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।